nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa nyasa ny